bi, ima nahak ni sakti sayon bi. Kaujari imagi ningti baminglin, kubam changjau taralo naduna, kurumjari ima.